aglaye a tendok nyawat ngo mulut da buang landai ukre la mu nyen murte jaku akitai.